Kupsus a gítek bár firfarmen, és kenyú alá simán, a simáti Ravi Pratap, áp dönök ilyé. Umíd kata, hogy nagy mápka bahat is chalegégá. Mai Hurui Singh, ठीक abhi se lekar 2:30 tak, aapka aur hamara saath hai, Radio Brizwani par.